Uza kwifurizanya akayabago keza kaze kuri hadiya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.